Seoul Sanggit Sanggam gi aruiba kudol asisu raze nyengkok pung gi megni asumna sayuri lagna ragi kanna lagna ribara.